0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 millió fizetést hajtottak végre az MBS IPS QR kód beolvasásával 2026 első negyedévében. Az ilyen tranzakciók összértéke pedig meghaladta az 53 milliárd dinárt, közölte a Szerb Nemzeti Bank a Tanjug híre szerint. Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök. A kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon, ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő. Másfél hónapon belül elkészülhet Sabácon az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanának, az év végéig pedig megnyílhat a robotok betanítására szolgáló tréningközpont is, jelentette be Szini Somáli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter a Tanjugnak nyilatkozva. Egy egyszerű vérvizsgálat a jövőben segített korábban felismerni, kiknél nagyobb az Alzheimer-kór kockázata, akár évekkel az első tünetek megjelenése előtt, írja az Euronews az API alapján. A Kaliforniai Egyetem San Franciscói kampuszának kutatói egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy a vérben kimutatható Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék kapcsolatban állnak-e a gondolkodásban és a memóriában észlelhető apró eltérésekkel olyan középkorú felnőtteknél, akiknél még nem diagnosztizáltak demenciát. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Több órás ostrom után önként adta fel magát a férfi. A FIFA közzétette a 2026-os világbajnokság végleges kereteit. A 48 válogatott összesen 1248 játékos nevezett a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára. A keretekben már csak súlyos sérülés vagy betegség esetén lehet változtatni, legkésőbb az adott csapat első csoportmérkőzése előtt 24 órával. Szerbiában a változóan felhős, meleg és nagyon változékony idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb 24 és 29 fok között alakul. A következő hét napban június 10-éig Szerbiában változékony idő várható, napos és felhős időszakok váltakozásával, időnként esővel, valamint helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A Dakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, a Dakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

0: egyszer.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonló. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Balkai-sori bekötő útig zúzott kővel szúrták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Balkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi Helyi Közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi Helyi Közösség közösen biztosították.

0: szív.
1: A pontos idő 15 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 millió fizetést hajtottak végre az MBS IPS QR kód beolvasásával 2026 első negyedévében. Az ilyen tranzakciók összértéke pedig meghaladta az 53 milliárd dinárt, közölte a Szerb Nemzeti Bank a Tanjug híre szerint. Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök. A kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon, ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő. Másfél hónapon belül elkészülhet Sabácon az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanának, az év végéig pedig megnyílhat a robotok betanítására szolgáló tréningközpont is, jelentette be Szini Somáli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter a Tanjugnak nyilatkozva. Egy egyszerű vérvizsgálat a jövőben segített korábban felismerni, kiknél nagyobb az Alzheimer-kór kockázata, akár évekkel az első tünetek megjelenése előtt, írja az Euronews az API alapján. A Kaliforniai Egyetem San Franciscói kampuszának kutatói egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy a vérben kimutatható Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék kapcsolatban állnak-e a gondolkodásban és a memóriában észlelhető apró eltérésekkel olyan középkorú felnőtteknél, akiknél még nem diagnosztizáltak demenciát. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Több órás ostrom után önként adta fel magát a férfi. A FIFA közzétette a 2026-os világbajnokság végleges kereteit. A 48 válogatott összesen 1248 játékos nevezett a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára. A keretekben már csak súlyos sérülés vagy betegség esetén lehet változtatni, legkésőbb az adott csapat első csoportmérkőzése előtt 24 órával. Szerbiában a változóan felhős, meleg és nagyon változékony idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb 24 és 29 fok között alakul. A következő hét napban június 10-éig Szerbiában változékony idő várható, napos és felhős időszakok váltakozásával, időnként esővel, valamint helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó Ada.

Eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Only 24 hours in a day.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 30.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprédák Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. Adai Rádió. Hírek minden órában.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 millió fizetést hajtottak végre az MBS IPS QR kód beolvasásával 2026 első negyedévében. Az ilyen tranzakciók összértéke pedig meghaladta az 53 milliárd dinárt, közölte a Szerb Nemzeti Bank a Tanjug híre szerint. Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök. A kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon, ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő. Másfél hónapon belül elkészülhet Sebácon az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanának, az év végéig pedig megnyílhat a robotok betanítására szolgáló tréningközpont is, jelentette be Szini Somáli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter a Tanjugnak nyilatkozva. Egy egyszerű vérvizsgálat a jövőben segített korábban felismerni, kiknél nagyobb az Alzheimer-kór kockázata, akár évekkel az első tünetek megjelenése előtt, írja az Euronews az API alapján. A Kaliforniai Egyetem San Franciscói kampuszának kutatói egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy a vérben kimutatható Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék kapcsolatban állnak el gondolkodásban és a memóriában észlelhető apró eltérésekkel olyan középkorú felnőtteknél, akiknél még nem diagnosztizáltak demenciát. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Több órás ostrom után önként adta fel magát a férfi. A FIFA közzétette a 2026-os világbajnokság végleges kereteit. A 48 válogatott összesen 1248 játékost nevezett a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára. A keretekben már csak súlyos sérülés vagy betegség esetén lehet változtatni, legkésőbb az adott csapat első csoportmérkőzése előtt 24 órával. Szerbiában a változóan felhős, meleg és nagyon változékony idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb 24 és 29 fok között alakul. A következő hét napban június 10-ig Szerbiában változékony idő várható, napos és felhős időszakok váltakozásával, időnként esővel, valamint helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Balkai-sori bekötő útig zúzott kővel szúrták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Balkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pinzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolítása került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

a sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyom a kazajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem.

Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. Adakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről Adakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulást irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel Adakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. Adakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

Ada község önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adaközség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 millió fizetést hajtottak végre az MBS IPS QR kód beolvasásával 2026 első negyedévében. Az ilyen tranzakciók összértéke pedig meghaladta az 53 milliárd dinárt, közölte a Szerb Nemzeti Bank a Tanjug híre szerint. Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök, a kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon, ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő. Másfél hónapon belül elkészülhet Sebácon az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanának, az év végéig pedig megnyílhat a robotok betanítására szolgáló tréningközpont is, jelentette be Szinyi Somáli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter a Tanjugnak nyilatkozva. Egy egyszerű vérvizsgálat a jövőben segített korábban felismerni, kiknél nagyobb az Alzheimer-kór kockázata, akár évekkel az első tünetek megjelenése előtt, írja az Euronews az API alapján. A Kaliforniai Egyetem San Franciscói kampuszának kutatói egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy a vérben kimutatható Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék kapcsolatban állnak el gondolkodásban és a memóriában észlelhető apró eltérésekkel olyan középkorú felnőtteknél, akiknél még nem diagnosztizáltak demenciát. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Több órás ostrom után önként adta fel magát a férfi. A FIFA közzétette a 2026-os világbajnokság végleges kereteit. A 48 válogatott összesen 1248 játékos nevezett a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára. A keretekben már csak súlyos sérülés vagy betegség esetén lehet változtatni, legkésőbb az adott csapat első csoportmérkőzése előtt 24 órával. Szerbiában a változóan felhős, meleg és nagyon változékony idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb 24 és 29 fok között alakul. A következő hét napban június 10-éig Szerbiában változékony idő várható, napos és felhős időszakok váltakozásával, időnként esővel, valamint helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 40.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

Eladó Szántóföld a Moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 millió fizetést hajtottak végre az MBS IPS QR kód beolvasásával 2026 első negyedévében. Az ilyen tranzakciók összértéke pedig meghaladta az 53 milliárd dinárt, közölte a Szerb Nemzeti Bank a Tanjug híre szerint. Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök. A kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon, ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő. Másfél hónapon belül elkészülhet Sebácon az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanának, az év végéig pedig megnyílhat a robotok betanítására szolgáló tréningközpont is, jelentette be Szini Somáli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter a Tanjugnak nyilatkozva. Egy egyszerű vérvizsgálat a jövőben segített korábban felismerni, kiknél nagyobb az Alzheimer-kór kockázata, akár évekkel az első tünetek megjelenése előtt, írja az Euronews az API alapján. A Kaliforniai Egyetem San Franciscói kampuszának kutatói egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy a vérben kimutatható Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék kapcsolatban állnak el gondolkodásban és a memóriában észlelhető apró eltérésekkel olyan középkorú felnőtteknél, akiknél még nem diagnosztizáltak demenciát. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Több órás ostrom után önként adta fel magát a férfi. A FIFA közzétette a 2026-os világbajnokság végleges kereteit. A 48 válogatott összesen 1248 játékost nevezett a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára. A keretekben már csak súlyos sérülés vagy betegség esetén lehet változtatni, legkésőbb az adott csapat első csoportmérkőzése előtt 24 órával. Szerbiában a változóan felhős, meleg és nagyon változékony idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb 24 és 29 fok között alakul. A következő hét napban június 10-ig Szerbiában változékony idő várható, napos és felhős időszakok váltakozásával, időnként esővel, valamint helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulást irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonló. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában.
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your track

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

szárnyai közt. Álmomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Adakőrség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra a délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőrség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Valkai-sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolítása került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 millió fizetést hajtottak végre az MBS IPS QR kód beolvasásával 2026 első negyedévében. Az ilyen tranzakciók összértéke pedig meghaladta az 53 milliárd dinárt, közölte a Szerb Nemzeti Bank a Tanjug híre szerint. Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök, a kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon, ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő. Másfél hónapon belül elkészülhet Sabácon az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanának, az év végéig pedig megnyílhat a robotok betanítására szolgáló tréningközpont is, jelentette be Szini Somáli első miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter a Tanjugnak nyilatkozva. Egy egyszerű vérvizsgálat a jövőben segített korábban felismerni, kiknél nagyobb az Alzheimer-kór kockázata, akár évekkel az első tünetek megjelenése előtt, írja az Euronews az API alapján. A Kaliforniai Egyetem San Franciscói kampuszának kutatói egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy a vérben kimutatható Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék kapcsolatban állnak el gondolkodásban és a memóriában észlelhető apró eltérésekkel olyan középkorú felnőtteknél, akiknél még nem diagnosztizáltak demenciát. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd három gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Több órás ostrom után önként adta fel magát a férfi. A FIFA közzétette a 2026-os világbajnokság végleges kereteit. A 48 válogatott összesen 1248 játékos nevezett a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezendő tornára. A keretekben már csak súlyos sérülés vagy betegség esetén lehet változtatni, legkésőbb az adott csapat első csoportmérkőzése előtt 24 órával. Szerbiában a változóan felhős, meleg és nagyon változékony idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb 24 és 29 fok között alakul. A következő hét napban június 10-éig Szerbiában változékony idő várható, napos és felhős időszakok váltakozásával, időnként esővel, valamint helyi záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: sosem foglak annyira gyűlölni, mint amennyire szerettelek.
1: Én reméltem, hogy elkerülsz engem, de ugyanoda botlottál, ja, és belém kapaszkodtál a csendben, pedig itt a poklod vár. Én nem az vagyok, akinek látszom, de nem is vagyok játékos, ja. A szerelem neked a fest

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Eladó Szántóföld a Moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Egy, két, há, négy!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

szórakoztató ada. A valamikor innapredag transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató.

Yeah.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: been real fun, Billy.
1: Yeah.
2: Call me again sometime, honey.

0: a pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valami

7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

107,7 MHz. For a better day.

Köszönjük szépen! Habár nem annyira látlak titeket, de azért pár ismerőst véletlen felfedezni, és nagyon-nagyon szórakoztató érzés olyan embereket látni a közönség soraiból, akik eddig maximum csak fises vagy Iron Maiden-es pólót vettek föl, és most inkben vannak. Egyszer mindenki felnő.